0: kinek szünet támogatja, bármi gomát a szerítettünkkel. No, mi a bele? A fejte gyövete, Szaudi, bárkumnál szerintem, húzza, vagy kinek szünet.
1: Ovintis, nem ak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: kérjük szünet támogva, hogy bármilyen mátaszerítet kénkak. No, mi a bele? A fetegyövete, Szaudi, bárkom lászerénak, úza, vagy kínű viszont.
1: Ovintis, nem ak informasaw balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: kinek szene támadva, hogy ő bármilyen mata szerített hinkat. No, mi a bele? A fete gyövete, Saudi, bárkom lászínén, a húza, vagy kinek szene.
1: Ovintis, nem mag informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siena belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.